0: faxr ko'zingga aytib turibdi. Uni sevasan.
1: Nimaga tushunmaysan? Dadam hech qachon kechirmaydilar. Uni ham, oilasini ham.